Hamza Yerlikaya hezerklen sasetven hat yu nüştüzen kederikin sületet İstanbul'ban. Nagyon fiatal korában érdeklődött a sport különböző ágai iránt, a családja is ismerősei ösztönzésére ismerkedett meg a birkozással. Az isztambuli klubokban kezdte pályafutását, tehetségével elismerést szerzett. Fegyelmével, elszántságával és a birkózás iránti szenvedélyével eltér kortársaitól. Az 1990-es évek elején Hamza Yerlikaya, mint fiatal török birkózó, hírnevet szerzett magának. A görög-római stílusról szakosodott és a 85 kg-os súlycsoportban versenyzett. Az 1993-ban megrendezett ifjúsági birkozó világbajnokságon szerzett érme nemzetközi ismertséget hozott számára. Hamza edzés programja rendkívül kemény és fegyelmezett volt. Naponta kétszer edzett, reggel erőnléti és kondicionáló, átmozgató, este technikai gyakorlatokat végzett. Külön étrendet tartott. A mentális felkészülést is ugyanolyan fontosnak tartotta, mint a fizikai edzést. ...1996 forduló pontot jelentett Hamza Yerlikaya számára. Az atlantai nyári olimpiai játékokon Türkiye-t képviselte. A 82 kg-os görög-római birkózás kategóriában versenyző Hamza kiváló felkészüléssel érkezett az olimpiára. A mérkőzések során rendkívüli teljesítményt nyújtott. A stratégiai éles látásának és technikai fölényének köszönhetően győzte le ellenfeleit. Türkiye visszatartott lélegzettel figyelte a döntőt. A döntőn nagy verseny volt. Hamza elszántsága és az évekig tartó edzés meghozta gyümölcsét. Mindössze 20 éves volt, amikor megnyerte az olimpiai aranyérmet. Ez a győzelem hatalmas örömöt váltott ki Türkiye-ben, és a fiatal birkozó nagy hírnevet szerzett magának. Nem ült a babírjain. Tisztában volt azzal, hogy a motivációt folyamatosan fenn kell tartani. Az atlantai győzelem után Hamza Yerlikaya dominálta a birkozó nemzetközi színterét. Az 1997-es és 1998-as birkozó világbajnokságon érmeket szerzett egymás után többször európai bajnoki címet nyert. Minden egyes versenyen új tapasztalatokkal gazdagodott. Ez segített neki, hogy fejlessze képességeit. Abban az időszakban Hamza nem változtatta meg az edzés tervét, mivel súlyos felelősség terhelte őt, mint az olimpiai bajnok. Az volt a célja, hogy aranyérmet nyerjen a 2000-es Sydney-i olimpián. A török birkózás történetében nagyon kevés sportolónak sikerült ezt véghez vinnie. Az edzői stáb elemzéseket készített az ellenfelekről, felmérte Hamza erős és gyenge oldalait, ennek alapján állította össze az edzés programokat. Hamza egyik legnagyobb erénye az volt, hogy nyitott volt a kritikára és az önfejlesztésre. Minden mérkőzés után elemezte a teljesítményét, javította a hibáit, az erős oldalait pedig még tovább fejlesztette. Hamza Yerlikaya pályafutásának csúcspontját a 2000-es Sydney-i olimpia jelentette. Ezúttal a 85 kg-os súlycsoportban indult, és hatalmas elvárások nehezedtek rá. Az első győzelemnél nehezebb volt, hogy megismételje az atlantai sikert.
A versenyek kezdetén egyértelmű volt, hogy Hamza nagyon jól edzett. Az elődöntőtől a döntőig minden ellenfelét maga biztosan győzte le. A döntőn minden török ember szeme rászögöződött. Nagy közelem volt a döntőn, ellenfele erős volt, és nem adta fel a küzdelmet. Hamza mentális ereje és technikai tökéletessége eredményt hozott. A mérkőzés kritikus pillanataiban tett lépései és védekező pozíciói a több éves tapasztalatának gyümölcsei voltak. Amikor a záró sípszava elhangzott, Hamza Jálikai történelmet ért, kétszeres olimpiai bajnok lett. Ez a siker a török sporttörténelem egyik legnagyobb alakjává tette őt. Az egyik ritka török sportolóként egymás után két olimpiai aranyérmet nyert, amikor hazatért Türkiyébe, hősként fogadták. A Sydney győzelme után Hamza Jálikaja folytatta aktív birkózói pályafutását, ám a 2004-es athéni olimpia után úgy döntött, visszavonul a profi sporttól. Pályafutása lezárásakor összesen két olimpiai aranyéremmel, két világbajnoki címmel és számos Európa bajnoki győzelemmel vonult be a történelembe. Visszavonulás után Jálikaja a fiatal birkozók nevelésére összpontosított. Ezzőként kezdett el dolgozni, és tapasztalatait tovább adta a következő generációknak, emellett különböző tisztségeket töltött be a török birkozó szövetségben is. Hamza Jálikaját ma már nem csak két olimpiai bajnoki téme miatt tisztelik, hanem azért is, mert a sport igazi értékeit képviseli. A fegyelem, az elszántság, a tisztelet és a sportszerűség az ő filozófiának alapkövei. Története a török sporttörténelem egyik legfényesebb fejezete, és továbbra is inspirálja a jövő nemzedékeit. Világhírű török sportolók.